0: नारायणम् ॐ नमो श्री प्रभु दीप नारायण श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की ओम शांति शांति शांति। वी आर इन ब्यूटीफुल पार्क
1: सेफ पार्क बाबा
0: वी आर इन द फॉरेस्ट वी आर इन द लैप ऑफ द मदर नेचर we are every year enjoying under this beautiful trees
1: minden évben boldogok vagyunk itt a fák alatt
0: and I think our trees are also waiting looking forward our coming here
1: és azt gondolom hogy a fáink is már várják a jövetelünket
0: I think such a good air good prana is rare
1: úgy gondolom ritka az ilyen jó levegő ilyen jó prana
0: nowadays going on the beach is so restless
1: a tengerparton annyira nyugtalan
0: and so many musics
1: sok a zene
0: so till midnight
1: egész éjfélig
0: some for whole night
1: van akik egész éjjel
0: and in nice cool and peaceful night so the music goes far till 20 kilometers
1: és a nyugodt hűvös éjszakán 20 kilométerre is elhatszik az
0: ember on the beach many many trees and there are birds and other creatures for them is the life is like a horror
1: ott a tengerparton a fák és a madarak számára horror az élet.
0: So loud music that often the birds they just drop the egg which is not complete.
1: És olyan hangos a zene, hogy úgy tojik tojást, hogy még az nincs készen.
0: But

0: here for us where we are sitting,
1: számunkra,
0: we are very blessed.
1: Nagyon áldott ez a hely.
0: It's indescribable.
1: Leírhatatlan.
0: And also we can say one cannot pay so much money.
1: Megfizethetetlen.
0: To have like this every day in our life.
1: Hogy minden nap ilyen az életünk.
0: Same time we are all here with the beautiful thoughts.
1: Szép gondolatokkal vagyunk itt.
0: No one is offended.
1: Senki nem sértődik.
0: No one is angry.
1: Senki nem dühös.
0: No one is have a lot of restlessness.
1: Senki nem nagyon nyugtalan.
0: We all support each other.
1: Mind támogatjuk egymást.
0: And we have in our heart clarity.
1: Szívünkben tisztaság van.
0: Purity. Harmony.
1: Harmónia.
0: Peace.
1: Béke.
0: Love.
1: Szeretet.
0: Etc.
1: Ilyenek.
0: Also, we have here our yoga in daily life.
1: És itt van a jóga mindennap életbenünk.
0: Which is very beautiful.
1: Az nagyon szép.
0: We have a spiritual development.
1: Spirituális fejlődés.
0: We are learning yoga.
1: Tanuljuk a jogát.
0: And it is said, yoga karam sukoshlam, Bhagavad Gita said.
1: Ezt mondja a Bhagavad Gita.
0: Yoga karam sukoshlam, that yoga will be successful through our practice and karma, doing action.
1: A yoga, a gyakorlás, a karma, a cselekedet által lesz sikeres.
0: And we have that practical, that we ask anyone to do something, they are all ready to do, they run to do the duty what you will give.
1: És a gyakorlatban bárkitől kérünk valamit, szalad megcsinálni.
0: This is the sign of good soul, good atma, good heart, and good thoughts, everything.
1: Ez a jó lélek, jó atma, jó szív jele, mindez.
0: And we have the spiritual sadhanas.
1: Spirituális sadhanát végzünk.
0: We have our spiritual lineage.
1: Megvan a spirituális láncunk.
0: We have opened wide space.
1: Szélesre tártuk a teret.
0: Which is connected from Brahmaloka till now.
1: A Brahmalokától egész mostani.
0: And the evidence is from that beautiful river Alaknanda.
1: A bizonyíték az a szép folyó, az Alaknanda.
0: When you come to the Alaknanda, bring some water.
1: Ha eljössz az Alaknandához, hozzá vizet.
0: And mix it with more clean water.
1: Keveld bele más tiszta vízbe.
0: And you can use often.
1: És ezt használhatod mindig.
0: Our spiritual development.
1: Spirituális fejlődésünk.
0: We have our very good sadhanas, mantras.
1: Sadhanát végzünk ehhez.
0: So we are very happy, very relaxed.
1: Boldogok, lazák vagyunk.
0: We are fortunate one.
1: Szerencsések vagyunk.
0: That in such a Kali Yuga environment,
1: hogy ebben a Kali Yuga környezetben,
0: we are here,
1: itt lehetünk,
0: and we are born in this Kali Yuga.
1: És hogy ebbe a Kali Yugába születtünk.
0: We are untouched by this Kali Yuga's actions.
1: És nem érint minket a Kali Yuga cselekményei.
0: What can we do more than this?
1: Mi lehetne ennél több?
0: God gave us healthy and good human body.
1: Isten egészséges és jó emberi testet adott számunkra.
0: We should understand what means the human life.
1: Meg kell értsük, mit jelent az emberi élet.
0: And what humans should do and what humans should not do.
1: Mit kell az embernek tennie, és mit ne tegyem?
0: I mean the way of living.
1: Tehát az életmód.
0: Nourishment, mostly.
1: Főleg a táplálkozás.
0: And not to fight each

0: Hagyhatjuk el a világbékét manapság.
1: I can tell you that our yoga and the life people,
0: elmondhatom a jóga mindennapi életben.
1: They never criticize others.
0: Soha nem kritizálnak másokat.
1: They never fight with others.
0: Soha nem harcolnak.
1: And they really try to others good things.
0: Tényleg próbálnak jók lenni másoknak.
1: Of course you have to be very careful.
0: Nagyon vigyázni kell.
1: Persze. Because you can get the negative virus.
0: Mert hogy negatív vírusok érhetnek.
1: So sometimes when we are very good,
0: talán néha ha jók vagyunk,
1: but someone can attack us.
0: De valaki megtámadhat.
1: Like I told yesterday.
0: Ahogy tegnap mondtam.
1: So there are many people, I don't know whose, I don't want to tell.
0: Sokan vannak, nem akarom elmondani, kik és nem is tudom.
1: They will stop you at a highway or somewhere.
0: Megállítanak az autópályán.
1: Or in market somewhere.
0: Vagy a boltba.
1: And begins to tell you something spiritual.
0: Próbál, aztán elkezd valami spirituálisabb mondani.
1: You can listen it, no problem.
0: Meghallgathatod, nem gond.
1: But you should know.
0: De tudnod kell.
1: If it is clear.
0: Hogy világos-e.
1: So, like this, the human body,
0: az emberi test,
1: out of 8.4 million creatures,
0: 8,4 millió életformából,
1: one is the human.
0: Egy az ember.
1: Understand that I am a human.
0: Értsed meg, hogy ember vagyok.
1: Often I tell,
0: gyakran mondja szám,
1: morning when we get up,
0: reggel mikor fölkelek,
1: we said,
0: azt mondjuk,
1: I am a human.
0: Ember vagyok.
1: Only saying this one word,
0: csak ez az egy szó,
1: you are diagnosing your whole body.
0: Ezzel már diagnosztizálod az egész testet.
1: Your psychic.
0: A pszichikumod.
1: Your mind.
0: Elméd.
1: Your consciousness.
0: Tudatod.
1: The whole quality of the humans.
0: Az egész emberi minőséget.
1: And then being a human,
0: embernek lenni.
1: We cannot harm others.
0: Azt jelenti, nem veszélyeztethetünk másokat.
1: And therefore the whole day,
0: egész nap,
1: you have good actions.
0: Ilyen módon jó cselekedeteid lesznek.
1: Because, for example, if someone is doing something wrong,
0: például ha valaki valami hibát,
1: causing the pain or killing someone,
0: fájdalmat okoz, megöl valakit,
1: we will say it.
0: Azt mondjuk,
1: it is not a human.
0: Ez nem ember.
1: It's not humans. The German they said, es ist nicht menschlich.
0: Azt mondjuk Németországban.
1: So we said, they said menschlich.
0: Menschlich.
1: But how many pigs they are killing every day?
0: De hány disznót ölünk meg minden nap?
1: How many pigs?
0: Mennyit?
1: And everything from that pig they are using.
0: Mindenét használjuk a sertést.
1: Blood also.
0: Még a vérét.
1: Fat also.
0: Zsírja.
1: Code also.
0: Még a cékletét is.
1: And bones also.
0: Csontját.
1: Everything.
0: Minden.
1: Similarly like we are or like that.
0: Hasonlóan, ilyenek vagyunk.
1: If they will begin to kill us like that.
0: Hogyha minket is elkezdenek ölni.
1: Now they have such a machines.
0: Olyan gépek vannak.
1: They send a pig from this side in. And in 15-20 minutes comes out as a sandwich.
0: Egyik végén beküldik a sertést, másik végén szendvicsként jön ki 15 perc.
1: And the machines comes and cuts and this and that. A poor animals, they are very much suffering.
0: Jön a gép és szétvagdossa, nagyon sokat szenved az a szegény állat.
1: So we are for vegetarian.
0: Mi vegetáriusok vagyunk.
1: And we can't see someone's killing like that.
0: Nem látjuk, hogy valaki így öl.
1: And I'm sure I can tell from my experiences, my life is here in Europe than in India.
0: Saját tapasztalatból mondhatom, hiszen az életem nagyobb részét itt töltöttem Európában.

0: And I see that our here people, in European people, they have very much mercy in their heart.
1: Az európaiaknak nagyon sok a kegyelem a szívükben.
0: They have so much love and understanding.
1: Tele vannak szeretettel, megértéssel.
0: But
1: de
0: the food, the killing, in such a way, hidden way.
1: A rejtett módon az ölés az ételben.
0: And they don't see that. That's situation when they are bringing, torturing, killing, then you will never eat.
1: Hogyha látnák, hogy hogyan kínozzák, ölik meg az állatokat, sose ennék meg azt.
0: Then it is said you will next life you will be the pig.
1: Azt mondják, hogy következő életedben te leszel a
0: serpenyő. So now we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Is that pig which was killing you before as a pig? I don't know. Karma is karma.
1: Az a disznó megöl téged, az mi volt?
0: The
1: a
0: destiny.
1: Karma, sors.
0: So we have to become free from destinies.
1: Meg kell szabaduljunk a sorstól.
0: We love human.
1: Szeretünk.
0: And we love other creatures.
1: Szeretjük az embereket és az egyéb
0: élőket. So God gave this human body.
1: Az ember ezt az is Isten ember ezt az emberi testet adta.
0: More God cannot give anything.
1: Nem tud többet adni.
0: This is what everything he gave us, everything.
1: Ezzel mindent megadott.
0: And now still we don't understand.
1: Még se értjük.
0: That is our karma.
1: Még mindig nem értjük, ez a mi karma.
0: So you will go again back.
1: Megint visszatérsz.
0: Like a football field.
1: Mint a focipályám.
0: There are two parties.
1: Van két csapat.
0: Two group. No? 11 and 11, 12, no?
1: 11-12.
0: I didn't count, but I think so.
1: Nem számoltam, azt gondolom annyi.
0: All trying very hard.
1: Nagyon keményen próbálkoznak.
0: But who is the winner?
1: De ki nyer?
0: They are making festival.
1: Akkor ünnepelnek.
0: Others going sad back.
1: Az egyik a másik csapat meg szomorú.
0: But when no one is winner, no one comes to a goal.
1: De ha egyik se rúg gólt,
0: then both are equal.
1: Akkor egyformák.
0: They hug each other.
1: Megölelik egymást.
0: And so let us hug each other, okay?
1: Öleljük meg egymást.
0: We don't say like only I'm the winner.
1: Nem mondjuk, hogy csak én vagyok a nyertes.
0: So this body.
1: Ez a test.
0: Yes, now our doctors and this technology, they understand lot of thing from our body.
1: Az orvosok a technológiával sok mindent megértenek a testben.
0: But still they cannot make that one.
1: De mégse tudják azt megcsinálni.
0: Which God could have done.
1: Amit Isten adott.
0: The nature could have done.
1: A természet.
0: It is, you can make some kind of changes in these trees.
1: Meg tudjátok változtatni ezeket a fákat vegyszerekkel.
0: But still they cannot create one tree like this without anything.
1: De nem lehet a semmiből ilyen fát létrehozni még.
0: So the Guruji have written one many bhajans.
1: Guruji sok bhajant írt.
0: He said, my brothers.
1: Azt mondja, testvérek.
0: My coach is wonderful.
1: Csodás az én kocsim.
0: Why it is a coach?
1: Miért kocsi?
0: Because it is movable.
1: Mert mozog.
0: And we are also movable.
1: Mi is mozgunk.
0: So our body, this is our bungalow.
1: Ez a mi bungalow.
0: But this is not that bungalow, but this is a coach.
1: De inkább kocsi.
0: As a, what we call the movable house, no?
1: Ez olyan,
0: a mobile house.
1: Mint egy lakókocsi.
0: So, our body is that movable building.
1: Ez egy mozgó épület a testünk.
0: So, sadhavai ajbarat hamara, oh my brothers.
1: Testvéreim.
0: Ó, sadhus.
1: Ó, sadhu.
0: My coach is

0: Very wondrous.
1: Csodás az én kocsim.
0: Jisme baitha barambar, in which I sat many times.
1: Sokszor ültem már benne.
0: I sat many times.
1: Sokszor.
0: It means I was born, I went again, I came again back, I went again.
1: Ez azt jelenti, megszülettem, visszamentem, ismét megszülettem, visszamentem, és így tovább.
0: So this means.
1: Azt jelenti.
0: That we had many times human birth.
1: Sokszor volt már emberi születésünk.
0: God will not throw us just in the garbage.
1: Isten nem dob minket a szemétre.
0: But when there is many, many, many, many sins we have done.
1: De ha sok bűnt követünk el,
0: then finally it has to send you somewhere else.
1: Akkor végül valahova máshova küld.
0: In Mahabharata,
1: Mahabharatában,
0: there was one who was against Krishna very much.
1: Volt valaki, aki nagyon ellenállt Krishna.
0: Shouting and this and that.
1: Kiabált ilyenek.
0: And the Pandavas, they said, why don't you kill him?
1: Pandavák azt mondták, miért nem ölöd meg?
0: That's a rakshasa.
1: Ez egy rakshasa.
0: He said, yes, I am counting.
1: Azt mondta, igen, számolok.
0: What are you counting?
1: Mit számolsz?
0: His mistakes, failures.
1: A hibáit.
0: When that many,
1: amikor eléri,
0: then I can do something, otherwise not.
1: Azt a számot, akkor tehetek valamit, addig nem.
0: Like your police here.
1: Mint a rendőrség.
0: You give the something to the police and they said, no, sorry, we can't do anything.
1: A rendőrség nem feljelentést teszel, azt mondják, semmit.
0: But first, if one kills you or puts a knife in your stomachs,
1: de hogyha késsel megtámadnak,
0: then I can do something.
1: Akkor tehetünk valamit.
0: Yes?
1: Így van.
0: And so the Krishna also, I'm counting.
1: Krishna is azt mondja, számolom.
0: Then he was counting one more, one, two, three, four.
1: Egy, kettő, három, négy.
0: And completed, then Sudarshan Chakra went.
1: És mikor elérte, akkor ment a Sudarshan Chakra.
0: And destroyed the Rakshasa.
1: És elpusztította a Rakshasa.
0: So God or destiny is waiting.
1: Isten a sors várakozik.
0: Forgive, forgive, forgive, doesn't matter, it's okay, it's okay. He or she will learn in God's. There is no he and she.
1: Megbocsátok, majd tanulni fog, mindegy, hogy nő vagy.
0: No the gender dualities.
1: Nincs nemi kettősség.
0: Yeah. Atma is Atma.
1: Az Atma Atma.
0: Soul is a soul.
1: Lélek lélek.
0: And God is taking care of that soul.
1: Az Isten az arra a lélek.
0: That and this soul should come in the comfortable coach, in comfortable house.
1: Hogy egy kényelmes kocsiba, házba jusson a lélek.
0: This all these houses are nothing.
1: Ezek a házak a sem.
0: You think it is my house?
1: Azt gondolod, ez az én házam.
0: This is a lie.
1: Hazugság.
0: That's my cottage.
1: Az az én házam.
0: It's a lie.
1: Hazugság.
0: Then what is my?
1: Mi az enyém?
0: This is house.
1: Ez a ház.
0: This house, there you are living.
1: Ott élsz.
0: There you are sleeping, there you are walking, you are working, you are thinking, you are eating. Everything is in this house.
1: Minden ebben a házban van. Itt élsz, itt gondolkozsz, itt sétálsz, alszol.
0: Not our car
1: nem
0: is our house. No our camping is not my house.
1: Nem a sátor.
0: And God gave also other creatures also their house.
1: És más lényeknek is Isten adott házat.
0: Sadhavai ajabrat hamara baitha barambar. So I came many times in my this body.
1: Sokszor jutottam már ebbe a testbe.
0: So Gurudev comes again and again to bless us.
1: És Gurudev mindig megállt.
0: For sake of bhaktas.
1: A bhakták kedvéért.
0: Sake of those divine souls.
1: Azoknak az isteni lelkeknek a kedvéért.
0: So the captain will bring your boat slowly, slowly but sure.
1: A kapitány lassan, de biztosan viszi a hajót.
0: Sadhavai Ajabrat Hamara जिसमें बैठा बारंबार, इन विच आई वॉज सिटिंग अगेन एंड अगेन, हाउ फाइन वॉज माई बॉडी,
1: मिलyen szép volt a testem.
0: There are some people.
1: Vannak emberek.
0: They said, ah, better I want to die.
1: Jobb lenne, ha meghal.
0: I feel so bad under my skin.
1: Olyan rosszul érzem magam a bőrömben.
0: Don't worry, peel it out.
1: Ne aggódj, hámozd le.
0: There are some people like that.
1: Vannak emberek.
0: Yeah. Because that is also karmic thoughts.
1: Ezek is karmikus gondolatok.
0: Yes, and this one have to come through.
1: Az embernek keresztül kell jutnia.
0: Under the human skin.
1: Az emberi bőrben.
0: It will be okay.
1: Jó lesz majd.
0: So that is a training.
1: Ez képzés.
0: That's called tapasya.
1: Tapasya.
0: This coach which I have, our body,
1: ez a kocsi, a testünk,
0: which is carried by 10 horses.
1: 10 ló húzza.
0: Krishna had only 5 horses.
1: Krishnának csak 5 volt.
0: But Guruji said, we have 10 horses.
1: De Guruji azt mondja, nekünk meg 10 van.
0: Take care of your horses.
1: Vigyázz a lovaidra.
0: Clean them, wash them, feed them.
1: Etesd őket, tisztogasd.
0: Yeah. Which are these 5 horses?
1: Melyek ezek a 10 ló?
0: These are 5 indriyas.
1: 5 indriya.
0: 5 senses.
1: 5 érzék.
0: The gyanendriya.
1: A gyána indriák.
0: And karma indriyas.
1: És a karma indriák.
0: And this coach is pulled by these indriyas.
1: Ezek az indriák húzzák ezt a kocsit.
0: You want to eat.
1: Enni akarsz.
0: Let's say, best is today always ice cream.
1: Legjobb ma fagy.
0: You are sitting here and you are sitting, but your tongue.
1: De a nyelved. Itt ülsz a nyelved.
0: Svad indriyas.
1: Svad indriya.
0: They are pulling you to go to the ice cream shop.
1: Abba az irányba húz, ahol a fagyi van.
0: And eat.
1: És eszel.
0: Bring. Doesn't matter how.
1: Nem számít.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: Sweet, good, pleasant.
1: Édes,
0: okay.
1: Finom.
0: It's not a sin.
1: Ez nem bűn.
0: But this senses, feeling.
1: De ezek az érzések, az érzések.
0: That is the call the karma indriyas.
1: Ezek a karma indriák.
0: That means the desire.
1: Vágy.
0: So these are 5 horses of the desires.
1: Ezek az 5 vágy ló.
0: So all kind of desires we say about money, about eating, about properties, about this, about husband, about wife, about going swimming, this, all.
1: Mindez a vágy, hogy férj, feleség,
0: good dress, good eating, good shoes.
1: Jó cipő, pénz.
0: Many things.
1: Rengeteg vágy.
0: And it's still not enough.
1: És nem elég.
0: Every time you cut the hair till here, no?
1: Így vágod a hajat.
0: Sometimes cut off only.
1: Néha
0: felé. Sometimes only like that.
1: Néha csak amúgy.
0: Sometimes hanging like this.
1: Néha lelóg.
0: Sometimes crackling like this.
1: Néha csigába.
0: This is a desire.
1: Ezek a vágyak.
0: I want to be beautiful. I want to be beautiful.
1: Szép akarok lenni.
0: You are very beautiful.
1: Nagyon szép vagy.
0: Who said you are not beautiful?
1: Ki mondta, hogy nem vagy szép?
0: Don't tell God, blame the God.
1: Ne hibáztad Isten.
0: Because God have made beautiful everyone in different way.
1: Mert Isten mindenkit másképp tett szépté.
0: Everyone is so beautiful.
1: Mindenki annyira szép.
0: But you have conflict with thyself.
1: De konfliktusod van saját magaddal.
0: Because you see others some different.
1: Mert a másokat másnak látod.
0: But my nose is little bit like this.
1: Az én orrom picit ilyen.
0: That's a

0: beautiful nose of the papaya, you know?
1: So, say papaya or...
0: Parrot.
1: Papagayo.
0: Oh, the
1: papagayo.
0: Parrot is so nice.
1: We don't say papagayo.
0: And some say my nose is up.
1: Valaki azt mondja, föláll az orra.
0: Like a zebra.
1: A zebra.
0: How nice. The zebra has big nose is more air goes in the mouth.
1: Annak nagyobb orra van, több levegő.
0: Because when he's running, he needs more air.
1: Mikor fut, sok levegőre van szüksége.
0: God have made something, he knows what, why he do like that.
1: Isten tudja, hogy miért úgy csinálta.
0: And let's say, you make cosmetic.
1: Például kozmetikázott.
0: And you cut your this nose and put other nose there.
1: Plasztikai sebészet, egy más orrot.
0: Life long you will be unhappy.
1: Egész életedben boldog.
0: Oh God. My own nose was more beautiful than this.
1: Szebb volt az eredeti orrom.
0: So God is a, all creatures and everyone is different.
1: Minden élőlény más.
0: But still we have desire.
1: Mégis vágyaink vannak.
0: And therefore God gave the desires.
1: Ezért Isten adta
0: because without desires you will not do anything.
1: Mert hogy vágyak nélkül semmit.
0: You will not do any karmas.
1: Nem csinálnál karmát.
0: Therefore, five horses.
1: Tehát ezért van az öt ló.
0: And this is the horses of the desires.
1: Ezek a vágy lovak.
0: Yeah. And this let you dance. Your desires will let you dance.
1: Hadd táncoljanak a vágyak.
0: Play many games. This, that, I like this, I don't like that, I want to have this, everything.
1: Ezt szeretném, azt nem szeretném.
0: So this is a five horses.
1: Ez az öt ló.
0: And five horses is a jnana.
1: És másik öt ló a jnana.
0: Jnana indriyas.
1: Jnana indriák.
0: So jnana is a knowledge.
1: Az a tudás.
0: And this, which gives us the information from external world,
1: külvilágból ad információt.
0: And we learn everything through these five senses.
1: Mindent ezáltal az öt érzék által tudunk meg.
0: So through our visions, eyes,
1: látás,
0: we can say, ah, this is a beautiful old tree.
1: Azáltal mondjuk, hogy á, ez egy szép öreg fa.
0: Ah, this one is young tree.
1: Az meg egy fiatal fa.
0: Yes. The Muktamani is sitting and see a very nice white trouser.
1: Ott ül Muktamani szép feje nadrágban.
0: And yellow Yogendra life shirt.
1: És,
0: I don't know, is he see here somewhere? I don't know.
1: Itt van Muktamani valahol, sárga
0: Yogendra. Egy example.
1: Csak egy példa volt.
0: And Radha, see a black glass, where is he?
1: Rádának fekete szemüvege van. Hol
0: why
1: van?
0: Not?
1: Miért ne?
0: Is it good?
1: Jó az.
0: God made everything so good.
1: Minden jót adott Isten.
0: But this is the knowledge.
1: Ez tudás.
0: Listening.
1: És a hallás.
0: If one year you can't hear anymore, you are deaf.
1: Egy évre nem tudsz hallani.
0: It's so unpleasant. So
1: nagyon kellemetlen.
0: Always we used to what did you say?
1: Mit mondtál?
0: Oh yeah. Tell me this now.
1: Még egyszer.
0: So God gave perfect balance of the ears near the brain.
1: Tökéletes egyensúlyt adott Isten, hogy a agyhoz közel van a fül.
0: He could have given these two ears on our thighs.
1: A rakhatta volna a combunkra.
0: Yeah. Similarly, our nose.
1: Az orrunk.
0: Smelling. Prana and smell.
1: Prana, szaglás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: He didn't give the nose somewhere down.
1: Hogy nem valahova lefelé rakta az orrot.
0: Here on, under the armpit.
1: Például a hónaj alá.
0: But God gave the nose at a higher level.
1: A legmagasabb.
0: So good hónaj. Air comes there.
1: Oda jön a jó levegő.
0: Yes. And if God didn't give the sound.
1: Ha nem adott volna Isten hangot.
0: You can't speak.
1: Nem tudná beszélni.
0: Karma yoga.
1: Karma yoga.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: 5 karma indriyas and 5 jnana indriyas.
1: 5 karma, 5 jnana indriya.
0: And this 5 jnana indriyas and karma indriyas, these are 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: And they pull our coach.
1: Húzzák a kocsinkat.
0: Our body.
1: Testünk.
0: That side, this side, that side.
1: Erre, arra.
0: Thus Ghoda chale is rat me, ajub chal apara. And what a wonderful walk of that.
1: Milyen csodás.
0: These horses, every horse have different movements.
1: Minden ló másképp mozog.
0: One have high shoes.
1: Egyiknek magas a patája.
0: Others have different shoes. Yeah, yes or no? Everyone, let us dance.
1: Mindegyik hat
0: táncol. One like that, one like this, one like this.
1: Egyik így, másik úgy.
0: Yes, I want to go now to Hawaii.
1: Most Hawaii-ra szeretnék menni.
0: Who is pushing you to the Hawaii?
1: Ki húz engem Hawaii-ra?
0: That horse.
1: Az a ló.
0: Desire.
1: A vágy.
0: No, I want to go now to the Adriatic coast.
1: Nem, most az Adriára szeretnék.
0: The one of the best swimming coast in the world.
1: Az egyik legjobb úszó part a világon.
0: I'm not making the advertising.
1: Nem reklámozom.
0: But it is sure.
1: De így van.
0: How nice. There's no high waves, there are no high fish.
1: Huh? Nincsenek nagy hullámok, nagy halak.
0: But now the holidays time becomes horror.
1: De most a nyár időben
0: very horror. Dirty, very noisy.
1: Szennyezett, zajos.
0: Mistake of the humans.
1: Ez az emberek hibája.
0: So I will tell you, don't go on this time.
1: Most ne menj.
0: Go in this winter.
1: Télen.
0: Ah, nice cold water.
1: Jó hideg víz.
0: Peaceful, no music.
1: Békes.
0: And water is more clean.
1: Tiszta a víz.
0: We call it so clean, like a tear of the peacock bird.
1: Olyan tiszta, mint a páva szeme.
0: The pure water, like a pulse.
1: Mint a gyöngy olyan.
0: And the pulse is so clean, like a tears of the peacock bird.
1: Mint a páva könnye. Könnye.
0: Peacock have no tears and you can't see the pure bird.
1: Mert a pávának nincs könnye, és nem láthatod.
0: Anyhow, so these are the 10 our indriyas.
1: Ez a 10 indriya.
0: It is your.
1: Tied.
0: They are all pulling your body.
1: Ez a tied, húzzák a testet.
0: So knowledge.
1: Tudás.
0: And desire.
1: És vágy.
0: These 5 gyan indriyas.
1: Ez az 5 gyána indriya.
0: There are only 5 gyána indriya through which we have learned everything.
1: Csak ezáltal tudunk meg mindent.
0: There is no 6th gyána indriya.
1: Nincs 6. gyána indriya.
0: This is in our yoga science.
1: A yoga tudomány szerint.
0: This is in Vedanta.
1: Vedanta szerint.
0: Philosophy.
1: Filozófia.
0: Etc. Thus Ghoda chale is ratme ajab chala para. How they are all, every horse have their own movement.
1: Minden lónak megvan a saját mozgása.
0: Some are people who, gyanindriya, they like to learn and read. There are many people who cannot sleep without reading something.
1: Vannak emberek, akiknek olyan a gyanindirájuk, hogy olvasnak, nem tudnak elaludni addig, amíg nem olvasnak valamit.
0: That Gulabji Kothari, you know, his father was also here, Kapoorchandji.
1: Itt volt az apja is.
0: And we were together in Debrecen.
1: Együtt voltunk Debrecenben.
0: And we stayed in the hotel.
1: Ott a szállodában.
0: And so there was nothing to read.
1: Nem volt semmi olvasni való.
0: So he found old newspaper.
1: Talált egy régi újságot.
0: Somewhere under the cupboards.
1: A szekrény alatt.
0: And he took this and that he read.
1: Azt vette és olvasta.
0: Yeah. Luckily it was in English.
1: Szerencsére angolul volt.
0: Not Hungarian.
1: Nem magyarul.
0: And he got very good information.
1: És nagyon jó információkat kapott ezáltal.
0: He put this paper and brought him in, saw him in morning breakfast. Look, Swamiji.
1: Reggel megmutatta azt az újságot, nézd Swamiji.
0: About something Hungarian.
1: Valami magyar dolog.
0: Or international news. He said, it's my habit, anything, even a piece of newspaper, I would like to read something and then I can sleep nicely.
1: Azt mondta, az a szokásom, hogy elalvás előtt olvasok valamit, bármit, és csak úgy tudok aludni.
0: The Mother Lakshmi, the Saraswati.
1: Saraswati.
0: The Shakti Saraswati is the goddess of the wisdom.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: Knowledge is with her.
1: Az övé a tudás.
0: It's her. So many, many good things are with those devis.
1: Sok jó dolog van azoknak a déviknek.
0: And those, she is a goddess of the wisdom, knowledge. She is a goddess of the knowledge.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: But still she have one book in her hand all the times.
1: Mindig tart egy könyvet a kezében.
0: So it means in learning there is no end.
1: Ez azt jelenti, a nincs vége a tanulásnak.
0: And reading something and knowledge is always more and more and good and good.
1: Ő a bölcsesség istennője, mégis könyv van nála, jó, egyre többet.
0: So our gyánindriya, gyánindriya should be always clean.
1: Mindig tiszta legyenek a gyánindriák.
0: Because there can be manipulation.
1: Mert lehet manipuláció.
0: You can give the negative information, you can give good information.
1: Lehet negatív információ és jó információ.
0: If you have a pure spirituality in your vidya, in your jnana,
1: ha tiszta a spiritualitás a jnanában,
0: even someone is wrong, make a mistake.
1: Ha valaki rosszat mond, hibázik.
0: You have viveka, you will go to that person and tell and make correction.
1: Akkor megvan a vivékád, odamész és kijavítod.
0: But not explode everything.
1: De ne robbanj fel mindenet.
0: Then it means that is not a gyani, it is a gyani.
1: Az nem gyani, az agyani.
0: Gyani means the knowledgeable.
1: Gyani
0: a gyani bin means full.
1: Az agyani a bolond.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: Indriyas as a horses.
1: Indriyak, mint lova.
0: Horse is a very holy animal.
1: A ló nagyon szent állat.
0: In this creation,
1: ebben a teremtésben,
0: only one is a male.
1: Csak egy hím van.
0: Only one is the horse, male. Others are females.
1: A többiek nőstények.
0: They have quality, male, female. Women have the male qualities and males have women's qualities.
1: A nőstényeknek férfi tulajdonságaik vannak és a férfi.
0: Every creatures which is born as a baby,
1: minden a élőlény, amikor megszületik kicsi,
0: they have a sign of the chest.
1: Van mellbimbója.
0: So you are a father.
1: Apa vagy.
0: But you have the chest.
1: De van mellbimbód.
0: But the buffalo have.
1: Még a bivajnak is.
0: But goat have, cow have.
1: Kecske.
0: Everyone.
1: Mindegyik.
0: But horse not.
1: De a lónak nincs.
0: Yes.
1: Igen.
0: That is that.
1: Így van.
0: And therefore it's called Purna.
1: Ezért
0: the horse is the Purna.
1: A ló az Purna.
0: Is a horse is very holy.
1: Nagyon szent.
0: Very loyal.
1: Nagyon lojális.
0: Don't kill them.
1: Ne öld meg.
0: Don't eat them.
1: Ne edd meg.
0: Don't torture them.
1: Ne kínozz.
0: Yes, they are beautiful.
1: Szépek.
0: Anyhow.
1: Akárhogy.
0: So these are all 10 indriyas are 10 horses.
1: Tíz indriya, tíz ló.
0: If the horses are not trained,
1: ha nem,
0: can be very wild.
1: Nem edzetek, akkor
0: vagyok. Or if you trained, can be very good.
1: De hogyha ha edzettek, akkor nagyon jó.
0: Thus goda chale srat me ajab chal abhara. So how everyone have their walk.
1: Mindegyik hogy jár.
0: Buddhi ki lagam lagai. Hakat man hunsyara. Buddhi.
1: Buddhi.
0: Buddhi is intellect.
1: Azaz intellektus.
0: positive intellect.
1: Positive intellectus.
0: Buddha.

0: And lagam, what you give in the mouth, the horse, what Visakhman does?
1: Rai.
0: In English?
1: Rai.
0: Cry.
1: Rai.
2: Zobla.
0: That is the lagam, the hop, controlling.
1: As iranicchio.
0: Chugal. Yeah. So, okay. So, buddhi, our intellect is controlling these 12 horses.
1: Az intellektusunk irányítja ezt a 10 lovat.
0: So, when you make a mistake or no mistake and this and that, it means one of your horse was not under control.
1: Hogyha hibázol, az azt jelenti, hogy az egyik ló nem volt az uralmad alatt.
0: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. And it is that the rider,
1: a lovas,
0: his mind.
1: Ő az elme.
0: So this 5-10 indriyas,
1: ez az öt indriya,
0: is under control of your mind.
1: Az elméd uralma alatt áll.
0: This all is a drama of the mind.
1: Mindez az elme színjátéka.
0: And mind? Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Which part of the body you have the mind?
1: A melyik részében a testnek?
0: Did you see the mind?
1: Láttad-e valaha az elmét?
0: Can you somewhere one day hold him?
1: Meg tudod-e ragadni?
0: Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Mind is like a reflection.
1: Az olyan, mint egy tükröződés.
0: And you see like a mirror.
1: Tükörben látod.
0: And in mirror you see, but you can't touch.
1: De azt nem tudod megérinteni.
0: So, that mind,
1: az elme,
0: is not catchable.
1: Nem megfogható.
0: But it is connected to the indriyas.
1: De kapcsolatban áll az indriyas.
0: And therefore, always we shall keep in our mind the good thoughts, good feelings, good actions, everything.
1: Mindig tartsunk az elmében jó gondolatokat, jó érzéseket.
0: Das ghoda chale sirat mein ajab chaal apara, buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara, sadhu bhai ajab rat hamara.

0: ज्ञान की बुद्धि लगाई रथ में, एंड इन दिस कोच देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग.
1: नागयोन सेप világítás van ebbe a kocsiban.
0: In our bungalow we must have a light.
1: Kell, hogy a házban fény legyen.
0: If you go with the dark in your room, you will give something here very nice ball.
1: Ha sötét van a szobában, kúp lesz a homlokod.
0: Gyan ki rat batti lagai rat mein. So that our knowledge, our vidya is this light in our bungalow.
1: A tudásunk, a vidyánk, a fény a bungalóban.
0: Our knowledge is the light.
1: A tudásunk a fény.
0: And this knowledge is we learn from Gyanindriyas.
1: És ezt a Gyanindriyák által szerezzük meg a tudást.
0: Anahad bhaya ujjara. And so Guruji said,
1: Guruji mondja,
0: Anahada is limitless.
1: Anahat végtelen.
0: Without boundary.
1: Nincs határa.
0: Anahad bhaya ujjara. So the light is so bright.
1: Annyira fényes.
0: There is no border.
1: Nincs határa.
0: And that is your knowledge is so wide.
1: Annyira széles a tudásod.
0: It is said.
1: Azt mondják.
0: जहां पहुंचे कवि वहां पहुंचे नहीं रवि. कवि मीन्स द पॉइट.
1: कवि असंति költő.
0: Where the poet can go far and write something.
1: Ahova messzire jut a költő és ír valamit.
0: So that his or her thoughts of the poet goes beyond where this sun cannot reach that so far.
1: Költő gondolatai annyira távolra jutnak, ahova még a napsugása ér már.
0: And so is that knowledge who have yoga, positive thinking, very positive thinking, no one's angry and no one try to harm, etc., etc. Anahad bhaya ujjara. So our viveka, our knowledge, our kindness, our humbleness, this have means such a light of your knowledge which is endless.
1: Ilyen tudása van annak, aki jogi, akinek pozitívak a gondolatai, senki irán nem gondolt negatívot.
0: And this is in our body.
1: Végtelenek a gondolatai.
0: What are you searching outside?
1: Ez a testünkben van. Mit keres?
0: Search within you.
1: Keres belül.
0: Moku kahan tum dunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, where are you searching me?
1: Hol keresel engem?
0: Moku kahan tum dunde bande, main to tere paas mein. जंगल में माय कुटिया माय हाउस इज इन द फॉरेस्ट.
1: Az én házam az erdőben van.
0: But myself is within me.
1: De én magamban vagyok.
0: खोजोगे तो अभी मिलूंगा. If you will search me,
1: ha keresel engem,
0: within no time I will meet you within myself in body.
1: Egy pillanat alatt megtalálom magamat a saját testemben.
0: There is very nice one bhajan.
1: Nagyon szép bhajan ez.
0: Moku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Khojoge to abhi milunga pal bhar ki talash mein. So when you will search, I will be in me. Okay, je van sufi bhajan.
1: Ha keresel magamban vagyok, ez egy sufi bhajan.
0: Now, we will continue this evening.
1: Este folytatjuk.
0: Because your next program is calling you.
1: Mert hív a következő programotok.
0: So that's for, wish you all the best.
1: Ezért minden jót kívánok.
0: And we will evening again continue this bhajan of Holy Guruji.
1: Megint este ezzel a bhajannal
0: so folytatjuk. It is very, very beautiful. Very beautiful.
1: Nagyon szép Holy Gurujának ez a bhajan.
0: Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Deep Narayan Bhagwan ki. देवपुरी समादेव अलकपुरी महादेव सत्य सनातन धर्म ओम शांति शांति शांति हरिओम।